0: azt mondd meg nekem, kislányom, mi nem tetszik neked ezen a kastélyon?
1: Ócska kripta.
0: Drágám, ez az ócska kripta nekem 500 000 forintba került. Nekem azt mondták, minél ócskább, annál drágább. Nálam a pénz nem számít, megvettem a legócskább.
2: A báró úrnak tökéletesen igaza van, prima vétel volt. És a... Jaj, hát nézze ezeket a dohos falakat! Nézze ezt a fenészes öregasszonyt! Legalább 200 éves, és nem néz ki annyinak. És az egész bagatell 500 000 forintba került, hát esküszöm, ingyen van. A barátom, jaj, de nehéz, a Muki báró, a múlt héten vett 300 000-et egy kastélyt. Mit mondjak, vadonatúj, hát undor ránézni.
1: Hát, hogy maga hogy ért a kastélyokhoz Frédike?
2: Én ne értelék, vidéki gyerek vagyok, én kérem.
1: Hát, ugyan nem meséljen, hát tipikus pesti aranyi.
2: Ó, hát testen élek, ez igaz, de vidéken születtem. A déd nagyapukámnak még 5000 holdja volt Remete házán. Nem hiszi? Tessék? Tessék? A családfa. Tetszik látni? Itt van egy nagy levél. Ez az én nagyapukám, Galambos Döme. Ő még 200 holdat örökölt. És ez a picike kis rügyecske, ez vagyok én, Remete házi Galambos Frédi.
0: És maga mit örökölt?
2: Hát a családfát. És megremeg a szívem a boldogságtól, ha arra gondolok, hogy ezen a családfán rövidesen megjelenik egy új levélke, és ez lesz ráírva, Báró Malomszegi Lili.

0: Soha! Ha már férjet veszek a lányomnak, az legyen gróf. Én még csak egyszerűen malomszegi voltam, a lányom már baronesz, az unokám gróf lesz, és büszke lesz a nagypapára, ott fogok lógni a falon az öreg asszony mellett. Megvettem ezt a kastélyt, hozzá megveszem a grófot is.
1: És maga mit szól ehhez, Lilike?
2: Azt, hogy én nem megyek a grófhoz.
1: Bravo!
2: És magához sem.
1: Bravo! Bravo! Hogy hozzám se? Hát kihez akar maga menni?
2: Senkihez. Én színésznő leszek.
0: Már megint kezded?
2: Tudjuk ezt, papa. Hát hogy sem értjük meg egymást?

0: Count Laszlo was still in the castle and had just picked up the former chamberlain's jacket when the baron mistook him for the chamberlain and hired him to stay on. One look at the baron's daughter, Lily, and Laszlo said yes.
1: So Laszlo asked Becsey not to expose him. The deception will only be for a few days till he gets to know Lily a little better.
0: And in the meantime, the baron hires Becsey to find Count Ilyeshházy and bring him back. And he'll pay him handsomely, he tells him, adding zeros to the check with the sneaky Becsey is more than happy to accept.
1: And for the baron, money is the answer to everything. If he acts wisely, he can afford to buy anything. And he sings as a very happy man whose money talks.
2: Na, előkerítelj nekem ezt az Ilyeshházy grófot.
3: Hát körülbelül egy hét, de nagyon sokba kerül, mert meg kell bízzak egy egész nyomozó irodát.
2: Nagyon helyes. Jó van, Becsey, csak bízza meg, én sem fogok megfeledkezni a maga érdemeiről. Na, gondolom, ennyi megfelel.
3: Ha? Ó, bár úr megtenni, hogy írna még hozzá egy nullát.
2: Na, jó, nem bánom, tessék. Na, és ezt a csekket azonnal meg is kapja. Mihelyt előkerítette nekem Ilyeshházy grófot.

telve a tárcám, hozza is tálcán, nékem a sors, ami kell nekem. Zsebben a csekk itt, azt, ami tetszik, egyszerűen, hogy

0: Most csókoljon meg.
1: Mi volt ez?
2: Kikérem magamnak.
1: Csend!
0: Hogy beszél a vőlegényemmel?
1: A vőlegénye?
3: Mit avatkozik bele? Hogy merészel beleszólni? Hát hallottak már egy komornikát mondja, hall... Na menjen innen!
1: Nem vagyok komornik.
3: Nem? Hát akkor kicsoda, és hogy kerül ide?

0: hazudtam, csak érted, hazudtam, hozzád tartozni másképpen nem tudtam. Szűnjék meg titkom, bejöjj le alázó, tudd meg nekem.
1: Gróf Illésházi László.
2: Ön tudta?
1: Tudtam. És csak játszottam önnel.
2: Szeretem.
1: Hazudik.
2: Gróf úr, ez az eljárás, én adok magának egy kis tüzet.

0: and things wind up very quickly now. When the rider arrives late, Count Laszlo comes to the rescue and rides her horse to victory. He convinces Lily that he really truly loves her. And so, as her father wanted all along, the Baroness Lily will marry a count after all.
1: And Clarisse ends up with Freddy.
0: And everyone comes back for the finale.
2: Kettő, egy annulátocsekre tessék írni.
3: Már odaírtam. Gyermekeim, áldásom rátok!
4: Gratulálunk! Ez aztán az igazi főszerep. Puszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszpuszp

0: És ezzel a műsorunknak a végére értünk. Utoljára boldog anyáknapot és további kellemes vasárnapot kívánunk, és kérjük, legyenek velünk megint jövő vasárnap 8 órakor.
1: We're glad you spent this hour with us, and we hope you enjoyed the operetta. Please tune in again next Sunday at 8, and until then, we wish all of you a pleasant evening and a happy Mother's Day.
0: A viszont hallásra!